Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

dal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.

0: Több mint 96 hektár terület égett le tegnap a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt a 33-as főút közelében, a Tiszafüred és Kócsúj falu közötti részen, közölte a katasztrófavédelem. Az oltást 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói segítették. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban, a kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termék kategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött a földrengés áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csak nem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét. Több mint 1 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet 2 akcióban a Csendes óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek, a hatóságok szerint, amint egy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint 2 év alatt már csaknem 74 kokaint foglaltak le a tengeren, 74 tonna. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellépások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi, a 3 színpadon is számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidám park is várja látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Ami pedig az időjárást illeti, napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu webon.

0: Jazznapló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: műsorajánló.
1: 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az absztrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten, július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pestvár megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórháztűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. A tragédia okát vizsgálják a német hatóságok. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengés áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartották.

0: elektromos rásegítésű bicikli lesz. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílereket a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, ahol hangversenyek és zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen a 29. Haydn szimfóniát játsszák a budapesti vonósok. A szólista Bogányi Bence fagott művész lesz. Július 18-án a Sárik Péter trióé a főszerep, másnap pedig a J-Station énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Ami pedig az időjárást illeti. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok várható. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazz zenében, hogy a hány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazz zenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazz zene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársaim, Weisz Gábor és Verese Mese nevében is, a szerkesztőt Vellegi Lénárdot hallják. Sok említésre érdemes esemény van a mai műsorban is, 6 interjút hallhatnak. Csapjunk a húrok közé! Fekete Kovács Kornélt, a Modern Art Orchestra vezetőjét kérdezem. Sok mindenről kell beszélnünk. Először arra gondoltam, hogy mielőtt megkérdezlek a Káli Fecskés induló sorozatotokról, ami most már tradíció, beszélnünk kell egy hírről, egy szakmai szervezetről, a Magyar Jazz Művészek Fórumáról, de aztán arra is gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mit csinálsz most, mert tudom, hogy külföldön értelek el.
3: Igen, éppen Pozsonyban vagyok, és létezik most már évek óta egy olyan formáció, amit úgy hívunk, hogy Visegrád Jazz Orchestra. Azt gondolom, hogy a név az beszédes. A visegrádi országok muzsikusaiból áll össze ennek a Big Bandnek a tagsága. Tehát szlovák, cseh, lengyel és magyar résztvevők vannak. A szervezők tulajdonképpen a szlovákok, és Matus Jakabcsic, aki azt gondolom, hogy a szlovákiai jazz élet egyik legmeghatározóbb alakja, ő szervez, big bandet vezet, stb. Stb. Szóval ő az, aki létrehozta ezt a kezdeményezést, és most már második alkalommal van az, hogy ez nem csak egy koncert, hanem egyben egy zeneszerző versenyt hirdetett meg a zenekar. Erre a zeneszerző versenyre 29 pályamű érkezett be, és a nemzetközi zsűri, aminek én is egyébként tagja voltam, ebből a 29 darabból végül 3-at juttatott be a döntőbe, és a 3 között van egy magyar jelentkező is, ő nem más, mint Pécs Loránd, és a V4 elnevezésű darabja került bele így a ma este programjának a repertoárjába. De hogy a magyar résztvevőket megemlítsem, tehát a zenekar tagjai közül Bacsó Kristóf barátom vezeti a fafúvós kart, Csáti Miklós játszik basszus harsonán, és a zenekarnak a lead trombitása pedig Gráf Ádám, mert így vagyunk 4 magyarok a Visegrád Jazz Orchestrában, és az 5. magyar így a produkcióban pedig nem más, mint Pécs Loránd, aki a pályaművével a döntőbe jutott be, és ennek lesz ma este a gála koncertje.
2: Köszönöm szépen, hogy beszámoltál ezekről, és el kell mondani a hallgatóknak, hogy nagyon friss, ami az adásba kerül, tehát amit mai napként apostrofáltál, az valóban a mai nap szerda. Aztán megalakult a Magyar Jazzművészek Fóruma. Erről tulajdonképpen 2 mondatban szóltunk csak a Jazz Mozaikban, te az alapítók között vagy. Arra kérlek, Kornél, hogy mondd el, hogy mi a jelentősége az új szervezetnek, mi az, ami életre hívta, kik a tagok, hát hogyha nem is teljes körű tájékoztatás, de hogy mit érdemes egy jazzrajongónak tudni a Magyar Jazzművészek Fórumáról, arra kérlek, hogy ezt mondd el nekünk.
3: A Magyar Jazz Művészek Fóruma tulajdonképpen a magyar jazzmuzsikus társadalmat szólítja meg.

0: magyarjazzművészek.hu, és tulajdonképpen ez a program a kiindulás pontja az egész dolognak. Ezt 15-öt magammal teljesen kreatív, közös munkában hoztuk létre. Az elsődleges dolog, amit tulajdonképpen el szeretnék mondani, vagy el lehet mondani erről a programról, az nem más, mint egy műfaji konszolidáció. Tehát, hogy a jazz műfaj Európa azon országaiban, ahol a kultúra, mondjuk azt, hogy kiegyenített szinten van jelen, ott ez nem kérdés, hogy a jazz muzsika az akár a klasszikus zenével egyenrangú módon kezelt művészeti előadói forma. Az a célkitűzésünk, hogy a jazz zenészséget és a jazz muzsikát is megpróbáljuk a lehetőségeinkhez képest egy olyan helyre emelni, ahova mondjuk azt, hogy a kultúrában előrébb járó országai már megtették évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Gondolok itt a francia mintára, ahol például normatív támogatása van egy-egy művésznek, gondolok itt a skandináv példákra, Svájcra, Ausztriára és egyébként Németországra. Szóval ennek a dolognak abszolút van tradíciója. Ezt a nem kis célt tűztük magunk elé, hogy a zenészek száján megnyilvánulva megpróbálunk ezeknek a gondolatoknak hangot adni, és eljutatni azokhoz a döntéshozókhoz, akik ebben a kérdéskörben tudnak nekünk segíteni. A második kérdésed az volt, hogy kik a tagjai. Az a helyzet, hogy ez egy nyitott egyesület. Bárki lehet tagja, aki jazzt vagy improvizált zenét játszó muzsikusnak vallja magát, és ennek vannak olyan fajta bizonyítékai is, hogy az életében már játszott jazz zenekarba. Várjuk bárkinek a jelentkezését, amit egyébként szintén a honlapon tud megtenni, ott van egy tagfelvételi nyomógomb, és erre kattintva tudja kérni a tagfelvételt, az elnök és az elnökség dönt a tagoknak a felvételéről, de bárki, aki ebben a szénában alkot és színpadra lép, az abszolút nyitott módon more than welcome to join us ebben az egyesületben. Úgyhogy nagy bizakodással vagyunk egyébként. 3 hete nyitottuk meg a jelentkezést, és a 3 hét alatt most már több mint 100-an vagyunk ebben az egyesületben.
1: Bármi egyéb ezzel kapcsolatban?
0: Talán ez egy fontos dolog még, hogy a Magyar Jazzművészek Fóruma nem szándékozik pályázatokat írni olyan szempontból, hogy nem akar pénzt, hanem gondolatiságot szeretne beletenni a magyar kulturális életbe, és a saját működését gyakorlatilag a tagdíjakból szeretné finanszírozni, ott is csak a kiadásait, ami mondjuk adminisztratív elsősorban. Tehát nem egy költségvetési szervezet, hanem gyakorlatilag csak a szellemi tőkét próbálja meg összpontosítani és központosítva eljuttatni a megfelelő helyekre.
1: Köszönöm szépen Fekete Kovács Kornélnak, és akkor gondolatban térjünk vissza Magyarországra, Salföldre, a Káli Fecskébe, ugyanis innentől kezdve tulajdonképpen hetente, július 3-i kezdése sorozatban hallhat benneteket a közönség, Pesten már bemutatott sorozatot elevenítettek fel. Így John Coltrane és Miles Davis lesz a főszereplő péntekenként.
0: Így van, tehát a salföldi Káli Fecske mostanra már egy tradicionális nyári játszóhelye a Legendás Albumok című sorozatunknak. Ugye az évadban szeptembertől májusig havi egy alkalommal az Opus Jazz Club ad helyszínt ezeknek a, mondjuk azt, hogy a tradíció tápoló koncertjeinknek, és ebből a sorozatból kiindulva, sok esetben ismételve az előadásokat, a Káli Fecske nagy szeretettel hív meg bennünket nyaranta, hogy ezeket a koncerteket ott is előadjuk. Ez egy nagy sikerű sorozat, és ezúttal az volt az én ötletem, hogy ezt az egész sorozatot, ami az erre vonatkozó nyári sorozat, ezt kössük úgy össze, hogy ugye a Miles Davis évfordulót azt májusban, a John Coltrane 100-as évfordulót pedig szeptemberben ünnepeljük, és ezt a két nagyon nagy ikonját ennek a muzsikának, ezt próbáljuk meg egy sorozatban elmesélni. A legendás albumaik mentén, és ilyen módon július 3-ától 7 egymást követő pénteken a salföldi Káli Fecskében 4 Miles Davis és 3 John Coltrane albumot mutatunk majd be.
1: Ugye a dátumok fontosak, július 3-a az első ilyen, azért arra térjünk ki, hogy mivel kezdtek.
0: Hát szerintem ezt nem lehet mással elkezdeni, mint július 3-án 20 óra 30-tól a Kind of Blue című album fog felcsendülni. A magyar line-up az pedig úgy néz ki, hogy én játszom majd a trombita szólamokat, bocsánat, hogy magamat mondom, elsőként csak partitúra sorrendben haladok. A Dennett Arpi barátom játszik majd Cannonball Adderley szerepében, az altszaxofonon, John Coltrane szerepében Ávéd Jánost hallják majd, a zongoránál Cseke Gábor, a nagybőgőn Mohácsi Lőrinc Ágoston, és a dobok mögött pedig Csízi László, így áll össze a Mao féle Miles Davis sextet.
1: Arra kérlek, hogy válassz egyet erről az albumról, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak.
0: Hát én azt gondolom, hogy a nyitó darabot játsszuk.

0: Különleges programok lesznek a MÜPA-ban július 6-án, 7-én és 8-án. Minden évben ilyenkor úgy ér véget a programsorozat a Művészetek Palotájában, hogy különböző stílusokra reflektálnak és külföldi előadókat várnak. Bércesi Barbarát, a MÜPA jazz műsor szerkesztőjét kérdezem, hogy idén kik a választottak és hogyan kapcsolódhatunk mondjuk a jazzhez, ha van ilyen kapcsolat?
1: Abszolút van. Most már hagyománynak tekinthető valóban, hogy az adott évadot egyfajta sortűzzel próbáljuk lezárni, vagyis a nyári leállás előtt meghívunk nemzetközi neves előadókat a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. A jazz a világzene nemzetközi pozíciója világából, és a cél a minőségi szórakoztatása, hogy mindig is a légkondicionált műpában. Mindhárom előadó ismert Magyarországon, de ketten közülük még nem jártak soha hazánkba. Az első napon, amikor most beszélünk, július 6-án, hétfőn a Miles Electric Band lesz majd a színen. Ennek a csapatnak a tagjai ezért előfordultak már hazánkban, és azt gondolom, hogy azért lesz kihagyhatatlan ez a koncert, mert Davis hegyköri zenekarából öten is játszanak benne. Név szerint a zenekarvezető Vince Wilburn dobos, ő Miles Davis unokaöccse, egyben a hagyatékának is a kezelője, tehát autentikus forrásból fogjuk hallani itt a zenét. Daryl Jones basszusgitáros, akit Madonna, Eric Clapton, Peter Gabriel, Sting és Herbie Hancock is foglalkoztatott, sőt 1993 óta ő a Rolling Stones basszusgitárosa. Aztán itt lesz Robert Irving III, billentyűs zenei vezető, Jean-Paul Burelli gitáros és Munyongo Jackson ütőhangszeres. Tehát ők azok, akik valaha Davis-szel játszottak. Még fontos kiemelni, hogy trombitán Keon Harold lesz hallható. Ő idézte meg a mester trombitajátékát a Miles Ahead című életrajzi filmben. Mindössze 6 állomásos európai turnét szerveznek, ennek során érkeznek a MÜPA-ba, hogy megidézzék Davis 80-as évekbeli elektronikus zenéjének csúcspontjait. 2023-ban adták ki a Death You Not Dare to Forget című albumot, itt csupa nagy ágyú szerepel ezen a lemezen, a felsoroltakon kívül is. Erről lehet esetleg lesni, hogy milyen számok lesznek terítéken, de hogyha Davisről van szó, akkor nyilván az improvizáció központi szerepet kap majd a koncerten.
0: Ez ugye a július 6-i 20 órától kezdődő koncert, és hát ugye centenárium van, tehát nem véletlenül kerültek most ide.
1: Igen, pont ezt szeretném mondani, hogy a MÜPA-ban folyamatosan zajlanak a Davis emléke előtt tisztelgő előadások, voltak már tavasszal, lesznek még ősszel is, ez most az évad záró nagy durranás részünkről. Aztán persze John Coltrane szintén centenáriumot ünnepel, őről is majd még megemlékezünk az év hátalábbő részében. De hogy visszatérjünk a júliusi koncertekre, a következő két napon majd hölgyek lépnek előtérben, és ők azok, akik korábban még nem jártak Magyarországon, pedig már tekintélyes karriert mondhatnak magukénak. 7-én lesz Ledizi a MÜPA-ban, akit inkább az R&B meg a soul világából ismerhetnek többen, de az utóbbi években jazz énekesnőként is egyre elismertebb. New Orleans szülötteként ez talán természetes, hogy onzódik a jazzhez, de a legnagyobb lökést az jelentette számára, amikor Nina Simone-t hallotta énekelni. Az előtte tisztelgő Ledizi Sings Nina című album lett nagyon nagy siker, amelyen a Metropole Orchestra és a New Orleans Jazz Orchestra kísérte őt. Ez volt a 14. Grammy jelölés, amit besöpört erre az albumra. Aztán 2021-ben meg is nyerte a Grammy-t, azt már régóta várta. Akkor még R&B énekesi karrierjét díjazták ezzel az elismeréssel, és 2025 őszén a Dina Washington munkássága előtt tisztelgő albuma megint csak óriási siker lett. Ez az, amivel érkezik a MÜPA-ba, tehát Ledizi Sings Dina, ez lesz a koncertnek a címe. Egyébként ő Broadway musicalekben is játszott, így tehát meg is hallhatjuk majd nem csak énekesként, hanem szuggesztív személyiségét tekintve nagyon hitelesen elragadó történetmesélőként is szólaltatja meg ezeket a számokat.
0: És akkor július 8-a?
1: Corinne Bailey Rae a színpadon, aki brit származású énekesnő, és őt is már nagyon régóta vártuk a MÜPA-ba. Ő azért inkább populáris előadó, de számára sem idegen a jazz, mindig felbukkanította a művészetében, és ahogy Ledizi, ugye ő sem volt még nálunk soha. A karrierje üstökösszerűen indult 20 évvel ezelőtt, és ennek a tiszteletére érkezik, nem kimondottan egy teljes turnéra, csak néhány meghívást fogadott el a kontinensen. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, hogy a MÜPA is ezek között a dátumok között szerepel. Nem a legújabb lemezéről válogat, ami egyébként csak simán Corinne Bailey Rae címet viseli, hanem a teljes karrierjéből válogat számunkra. Biztos lesz a Put Your Records On is. Még annyit hozzátennék, hogy több érdekes párhuzam van Ledizi és Corinne Bailey Rae között azon túl, hogy több stílusban is alkotnak. Például mind a ketten énekeltek a Fehér Házban Barack Obama elnöksége idején, és hát ez mind a kettőjük számára meghatározó élmény volt. És mindkét énekesnő vonzódik a filmezéshez is. Lady Z már szerepelt is a Vásznon, George Clooney Bőrfejek című moziában. Bailey Ray pedig arra készül, hogy egy Billie Holiday és Kurt Cobain életútját összehasonlító alkotást készítsen. Úgyhogy mind a két énekesnő nagyon sokoldalú. Mondhatjuk azt, hogy mind a három koncert egyébként egyfajta tribute, mert a Miles Electric Band nyilván a centenáriumos Miles Davis, Lady Z Dina Washington, Corinne Bailey Ray pedig saját munkássága égköveit hozza majd el a műpába. Minél többen jöjjenek és hallgassák meg ezeket az előadásokat.
0: Mit szólsz hozzá, hogyha a hölgyek egyikétől választunk?
1: Nagyon jó, támogatom. Azt gondolom, hogy talán a leginkább ismert a rádióhallgatók számára, és egy nagyon jazzes, nagyon kellemes száma, What a Difference a Day Made. Hallgassuk Lady Z-t, amint Dina Washingtonra emlékezik. What a difference

0: Négy estén át bor, jazz és nyáresti hangulat lesz a Dunaparton. A Bor és Jazz Dunakeszi Fesztiválról beszélgetek Szeredi Helga kommunikációs vezetővel. Kérem szépen, hogy segítsen bennünket először abban, hogy van-e tradíciója az eseménysornak.
1: Annyiból van, hogy ez már a negyedik boros rendezvényünk a Dunaparton. Borsétánnyal indultunk, és tavaly évben már Bor és Jazz egy nagyszabású rendezvényként folytatódott tovább, és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén ezt már 4 naposra bővítettük, és hát jobbnál jobb zenékkel és finomabbnál finomabb pincészetek boraival várjuk a látogatókat.
0: Hogyan kell ezt elképzelnünk? A sétányon végig sátrak felállítva?
1: Faházas rendszerrel. A Dunaparti sétányon igen, van egy hivatalos szabad strandja Dunakeszinek, és ennek a sétány feletti része egy árnyas, füves, ligetes terület, egy nagyon szépen karbantartott, rendezett terület, és ide kerülnek faházak, és akkor minden borászatnak lesz saját faháza, a rendezvénynek pedig saját pohara, és akkor innen kínálják a borászok a finomabbnál finomabb boraikat.
0: És akkor a jazz szerelmesei is örülhetnek, hogyha jól látom, azért van olyan koncert is, ami nem közvetlenül köthető a jazzhez, de van alapvető jazz formáció is. Csütörtökön kezdődik a rendezvénysorozat. Kérem szépen, hogy mondja el, hogy mire érdemes figyelni a zene tekintetében.
1: Tehát július 2-án csütörtökön, ugye 7 órakor kezdünk a színpadon, és Halper Hendrix World Berki Tamással és Majsai Gáborral lép fel. Őket követi Iván Szandra és Vadász Gellér duója, valamint Rakoncai Imre, aki már sokatszorra érkezik Dunakeszire ezzel a zongorás bárdzsezzen és estjével, és nagyon szeretik itt helyben. A pénteken pedig Dunakeszi Jazz Club, tehát hazai fellépőnk is lesz. Ők egyébként egy nagyjából 10 éves zenekar, amatőr zenészek, és Begi Jan Péter álmodta meg ezt a zenekart, és 15-20 főből állnak, és énekes lányjal is érkeznek, és ők meg a rockot is, a filmet is, a poprockot is, mindent jazzesítenek, hogy passzoljon, de ők egyébként is ugye jazzzel foglalkoznak. Aki jön még hozzánk pénteken, a Magyarul Szeretjük zenekar, és lesz egy kis zenei aláfestés majd este még pénteken egy DJ segítségével, DJ Kalmix-szal. Még annyit itt elmondanék, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata nagyon fontosnak tartja a közösségépítést, úgyhogy elég sok rendezvény van városi évközben, szinte minden hónapban, és a dunakesziek ezt nagyon szeretik, és egyre többen látogatják már a környékből is, illetve a régióból. Na de hogy akkor visszatérjünk a Bor és Jazzre, a negyedikei napunk a szombat, az is egy nagyon jó, mert Torzsa Gabi akusztik lép fel, ő kezdi a napot, és ő is többször járt már nálunk rendezvényen, valamint Kozma Orsi zenekara a Csillogó Fekete Lemezek, szerintem ez is egy nagyon jó koncert lesz, úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy aki szereti az ilyesfajta zenét és a kellemes nyári hangulatot és a lampionokat, az látogasson el hozzánk, valamint Éliás Gyula duó is fellép, és az Éliás Gyula is azért egy nagyon nagy név ebben a stílusú zenei világban. Vasárnapra pedig Triásszal és Farusi Mariannal készülünk, tehát ők zárják tulajdonképpen ezt a 4 napos programsorozatot.
0: Mi történik, hogyha, ne adj Isten, esik az eső?
1: Talán ugye csütörtökre mond egy esőt, nem fogjuk tudni bepótolni, tehát mi nagyon bízunk abban, hogy nem akkor fog esni az eső, amikor maga a program elkezdődik. Ugye csütörtökön eleve este kezdünk 7 órakor, remélhetőleg nem lesz eső, nem tudjuk ellapolni sajnos a rendezvényt. És hát biztatunk arra mindenkit, hogy csatlakozzanak hozzánk a 7. felében.
0: Csütörtökön tehát, azaz a nyitónapon 19 órától a Halper Hendrix World lép színpadra Berki Tamással és Majsai Gáborral. Ha nem is az említett közreműködőkkel, de egy koncertről akusztikusan idézzünk Jimi Hendrix ikonikus dallamot a Halper László vezette formációval.

0: Kármán Sándor neve úgy gondolom a jazz társadalom szemében egy fogalom volt, hiszen ő az, aki megalapította Cegléden a Dobmúzeumot, és természetesen ő maga is dobos volt, és hát nagyon híres lett aztán ez a múzeum. Halála után néhány évvel most július 5-én este 6:30 emléktáblát avatnak a Dobmúzeumnál Cegléden, és aztán este 8 órakor koncert is lesz, amelyen a Budapest Jazz Orchestra lép fel. Kolmán Gáborral beszélünk erről az eseményről. Először Kármán Sándorról mondjál pár szót, biztos vannak fiatalabb hallgatók, akik most ismerkednek a nevével.
1: Én a Sándort 20 évvel ezelőtt ismertem meg, egy rendkívül pozitív alakja volt a Magyar Jazz Szövetség tagságának. Nagyon önzetlenül segítette a műfajt és a zenészeket is, és hát természetesen a nagy szerelme a dob és a dobolás volt. Szerintem az egész világon egyedülálló múzeumot hozott létre Cegléden, és nagyon reméljük, hogy ennek a sorsa hosszú távra rendeződni fog, és teljesen logikus szerintem, hogy egy ilyen életút után egy olyan ember emlékére emléktáblát avatunk, aki tényleg minden energiáját beletéve támogatta a magyar jazzt és a magyar jazz kultúrát.
0: Most ezen a koncerten természetesen több dobos vendégetek is lesz, úgyhogy olyan számokat válogattatok, ahol a dob főszerepet kap, illetve hát áruljuk is el, hogy kik a vendégek.
1: Onnan indítanám a gondolatmenetet, hogy miért is van ott a Budapest Jazz Orchestra. A Sándor az elmúlt 10 évben rendkívül nagy rajongója lett az együttesünknek, és számos alkalommal szervezett nekünk koncertet, és olyan kitüntetett helyzetbe kerültünk általa, hogy a világ egyik legjobb big band dobosa, Peter Erskine, többször is együtt koncertezett a Budapest Jazz Orchestrával, és hát majdnem minden esetben emögött a Sándor segítő kezei voltak, és hát tulajdonképpen így Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra között kialakult egy kapcsolat, ami a mai napig tart, és nem is reméltük, hogy el tudja vállalni azt, hogy részt vegyen ezen a koncerten, hiszen az ötlet nem túl régen fogalmazódott meg, de ide fog repülni Rómából, és természetesen a legnagyobb örömmel vállalta ezt a fellépést. Én úgy tudom, hogy nagyon jó barátságban voltak a Sándorral, dobfelszerelést, cintányérkészletet is adományozott a múzeumnak, sőt úgy tudom, hogy itt van az a dob is, az a dobfelszerelés, amin kezdett tanulni annak idején az Egyesült Államokban. Hát a Sándor, ugye ahogy említettem, hosszú-hosszú évek óta szervezett nagy formátumú fesztiválokat Cegléden a dobolás és a dobkultúra nevében. Én annak idején egy emlékezetes este jut eszembe, hogy a Ricardo Salza klubban Révész Richard barátommal, 5 fúvossal, 3 ütőssel, egy hatalmas zenekari felállással is a helyi sportcsarnokban koncerteztünk már a 90-es évek elején, és hát ez a koncert most egyrészt azt figyelembe véve alakult, hogy kik voltak a Sándor nagy kedvencei. Nyilván ilyenkor nem lehet mindenkit meghívni, nagyon remélem, hogy senki nem fog ezért rossz érzéssel gondolni majd erre az estére, hogy ide nem kapott meghívást, de végül is a Sándort jól ismerők körében az a vélemény alakult ki, hogy Banai Szilárd és Szendőfi Péter lesz még ennek az estének a dobos vendége a Budapest Jazz Orchestra oldalán, illetve Urván Orsi jazzénekesnő. Sándor rajongott a vokális jazz kultúráért is, és az Orsi az utolsó közös találkozásunk lehetett volna az a koncert, az az utolsó koncert, amire végül mi nem tudtunk elmenni, mert akkor kaptuk el a Covidot, és így azt gondoltuk, hogy ezzel is egy keretbe tesszük ezt az estét, hogy az ott el nem hangzott dalok most el fognak hangozni a Sándor emlékére.
0: Konkretizáljuk, hogy pontosan mikor és hol lesz ez a koncert?
1: A Ceglédi Színházban lesz ez a koncert. Este 8 órakor, 2 részben, az első részben a már felsorolt vendégekkel lépünk fel, és a második részben pedig Peter Erskine-nel fog koncertezni a Budapest Jazz Orchestra, ahol lesz még egy exkluzív vendég, akiről eddig nem beszéltem, László Attila is. Ennek az alkotói körnek és ezeknek a barátságoknak egy nagyon meghatározó alakja, és az Attilával közös lemezünk is van a Budapest Jazz Orchestrával. A 20 éves jubileumi koncertünkön a Művészetek Palotájában már játszottunk erről a lemezről dalokat, úgyhogy Peter Erskine dobolt és az Attila gitározott, és most szintén ezt a alkalmat is megismételjük a Sándor emlékére, hogy az Attila is együtt emlékezzen velünk.
0: Úgy gondolom, hogy a László Attilával készített közös albumról játszunk le most egy szerzeményt, melyik legyen.
1: Egészen fiatal koromban hallgattam már a Kaszakő együttes felvételeit, és van egy szám, ami egy olyan dal, ami számomra egyértelműen jeleníti meg az Attila személyiségét, életfelfogását és a zenéhez való hozzáállását, ez a Dr. Q, és én most ezt javasolnám, hogy hallgassuk meg. Annyit még bulvár hírként elmondanék, hogy nagyon sokszor gondolkodtunk, hogy ki lehet ez a Dr. Q, és aztán az Attila a hosszas barátság alatt egyszer egy gyenge pillanatában elárulta, hogy ez egy effektpedálnak a neve.

0: Csak Csillagatos Béla emlékkoncert lesz Krencsó István közreműködésével jövő hét szerdán 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban. Ifjabb Csillagatos Bélát kérdezte Veres Emese Gyöngyvér a koncerttel kapcsolatban.
1: Az Opus Jazz Club vezetője Gőz László találta ki, hogy minden évben apám születésnapján rendeznek egy koncertet az Opus Jazz Clubba. Ez most már a második ilyen koncert. Ugyanígy ez van Babos Gyulával is, szintén rendeznek ott koncerteket. Tehát ennek apropóján minden évben más zenészek lépnek fel, más formációk. Egyrészt akik játszottak vele, de olyanok is, akiknek nem volt alkalmuk együtt muzsikálni az apámmal.
2: Kikkel fog együtt játszani?
1: Krencsó István lesz a szaxofonos, aki az idén, azt hiszem, a múlt hónapban töltötte be a 70. életévét. Ő a magyar avantgárd jazz mozgalomnak a egyik meghatározó alakja már hosszú évek óta. Orbán György fog bőgözni, ő egy nagyon keresett bőgős a szakmában, és egy fiatal, nagyon tehetséges dobos fog játszani még velünk, Éles Máté.
2: Azt tudom, hogy önnek nagyon fontos az édesapja hagyatéka, és a számait is játsza. Mi fog elhangzani?
1: Hát ennek a koncertnek van egy olyan tematikája, hogy ha a korosztályt nézik, akkor is négy korosztály képviselteti magát, és ami még fontosabb, hogy négyfajta nézőpont. Tehát mind a négy muzsikus mást képvisel a jazznek azon a nagyon széles palettáján, más-más ágakon helyezkedik el. Ez a 8. koncert ebből a szempontból is érdekes lesz, ez egy ilyen teljes szabad zenélés lesz, ami teljesen spontán rögtözésen alapul majd, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mit játsz, majd ott fog kiderülni.
2: De a maximális odafigyelésen is alapszik, és ebből kifolyólag azt hiszem, hogy mivel négy korosztály van, egy kihívás is lesz, hogy hogyan fognak megszólalni ezek a különböző zenei irányzatok együtt.
1: Igen, hát a jazzzenében ez a fantasztikus, hogy tudnak, még ha máshonnan jönnek az emberek is, vagy mást képviselnek zenei értelemben, vagy másfajta helyről jönnek, másféle hatások érik őket, akár zenei, akár az életükben, mégis tudnak együtt muzsikálni, és én azt hiszem, hogy ez is fog működni, hogy együtt tudunk gondolkozni majd.
2: De lesz olyan szám, amelyet mégiscsak az édesapja repertoárjából fog elővenni és arra improvizálni?
1: Nem, itt most nem konkrét témák nem lesznek, hanem az a fajta rögtönzött zene, ami a jazzzenékekre jellemző, azt most egy még szabadabb formában próbáljuk hangokba foglalni, de ez benne volt apám személyiségében is, ez a nagyon spontán, nagyon rögtönzött zenei megnyilvánulás.
2: Egyébként lesz-e még koncertje nyáron?
1: Nem sok, de azért lesz még, ez ugye 8-án van, aztán 10-én szintén az Opus Jazzba játszom, akkor az teljesen más zenei környezetben ilyen hard bop formáció sextet, nagyon tehetséges fiatal trombitás, Tűzkő Salamon, hard bop indítatású sextetje, amiben Csapó Krisztián trombonon játszik, szinte egy fiatal Balog Máté szaxofonozik, Egri János és Balázs Elemért bőgőzik. Tehát ez lesz július 10-én.
2: Tehát ez ismét a generációk találkozása lesz.
1: Igen.
2: Ilyenkor például, amikor vannak fiatalabbak is a formációkban, akkor igénylik az önök az idősebbek útmutatását, vagy azért ők már kiforrott egyéniségek, kiforrott zenészek?
1: Egyrészt kiforrott zenészek, de azért, ha nem is az rossz, hogy tanítás, hanem ugye a zenei beszélgetésben azért úgy számít, hogy vannak idősebb, tapasztaltabb zenészek is a zenekarban.
2: Végül azt kérdezném meg, hogy milyen zeneszámot ajánljunk a hallgatóknak? Nyilván a koncertre való hangolódásra inkább a idősebb Csillagatos Béla hagyatékából tudunk választani, azt hiszem, vagy az ön munkásságából.
1: Ajánlanám a Live at the Budapest Jazz Club című apámnak, ez egy szóló lemeze volt, most a dátumot nem tudom pontosan, az egy ilyen abszolút szabad improvizáció, az a cím, hogy nem tudom, hogy milyen hangnemben játszom, és azt talán közel áll ahhoz a zenei hozzáálláshoz, ami a 8-án is fog történni az Opus Jazz Clubban. Ez egy szóló zongora lemez album, ezt ajánlom a kedves közönségnek.

0: Frenki Látó Quartet lép fel a Budapest Jazz Klubban július 3-án este 8:30-kor. Frenkivel beszélgetünk, aki jazzhegedűs, és ez egy külön ízt ad minden koncertnek, ahol fellép. De mielőtt erről beszélünk, hadd jegyezzem meg, és hadd kérdezzelek arról, hogy egy jazz magazinnak a szavazásán a 2025-ös év jazz hegedűsének választottak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy szakmai elismerés az mindig sokkal nagyobb öröm, mint egy másfajta elismerés. Mit szóltál hozzá, amikor megtudtad ezt a hírt?
1: Én nagyon örültem neki. Ugye van ez a szakmai lista és közönség lista, ahol lehet szavazni, hogy ki a kedvenc jazzzenész abban az évben. És általában a jazzhegedűsök között mindig azért ott szerepeltem, második, harmadik, negyedik, különböző helyeken, és most tényleg valójában megtörtént az, hogy engem szavaztak meg első helyre, aminek én nagyon örültem, és büszke is vagyok rá, de tulajdonképpen akkor döbbentem rá valójában, hogy Magyarországon már el van ismerve a jazzhegedülés, illetve akár a kortárs zenei daraboknak a jazzhegedű-szerű előadása, amikor az Altisius díjamat megkaptam. Én azt gondoltam kellőképpen elismerésnek, hogy igen, akkor most már jegyzik azt, hogy én is létezem.
0: És egy nagyon érdekes projekted volt nem olyan rég a Fonóban, ahol népzenétől a jazzig volt egy kurzus, ha jól emlékszem, úgyhogy erős egy pár szót mondjál.
1: Tulajdonképpen ez workshopnak indult, alapvetően csak az összekötéséről a népzenében használt motivumok és a jazzben használt motivumok közötti hasonlóságokat, a hidakat próbáltam elmagyarázni ott néhány részvevőnek az első alkalommal. Nagyon remélem, hogy ennek még majd egyébként lesz valószínűleg folytatása ősszel, és a Fonó segít nekem ebben. Ugye elsősorban népzenészek jönnek, vonósok és különböző hangszeresek, de természetesen klasszikus zenészeket is várok erre a kis zenei beszélgetésre, úgyhogy még lesz ennek folytatása.
0: Én mindig úgy éreztem, hogy a népzene és a jazz az improvizáció miatt sok hasonlóság van a két műfajban.
1: Igen, hát pont ezeket fejtegetjük, hogy mik azok a hasonlóságok, és mik azok a figurák, amiket az népzenészek régen használnak, és nem gondolták át azt például, hogy mondjuk egy oktával lejjebb játszani, és lassabban, akkor az már tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy bebop téma. Kicsit másképpen kell frazírozni, meg másképpen kell gondolni, de ugyanazokat a hangokat. Szóval ezeket próbáljuk így felfedni, az igazságokat ezzel kapcsolatban.
0: Térjünk rá a kvártettedre, ami, ha jól emlékszem, egy olyan 15-20 évvel ezelőtt én már hallottalak titeket a Márványteremi sorozatban, biztos, hogy játszottatok még Malosik Róbertnél, de aztán mintha nagyon hosszú szünet lett volna, már nagyon régen nem láttam, hogy koncerteztetek volna, de most hál' Istennek ismét van koncert. Most kik a tagok, illetve szeretnél egy picit a régiekről is beszélni?
1: Tulajdonképpen 20 évig volt egy kvártettem, ahol mainstream jazz játszottunk, népzenei ötvözetekkel és iszonyú bebopos hangulatú koncerteken voltunk túl. Az a formáció már 2009 óta tulajdonképpen nem igazán létezik, vagy nem játszunk már együtt. És hosszú szünet az pedig azért volt, mert különböző formációkban, mint vendégművész, vagy mint alkotótárs, vagy állandó tag akár, ez így elfedte azt a művészi tevékenységemet, hogy foglalkozzam azzal, hogy saját zenekarom legyen, majd jelezték a szervezők és a klubvezetők, hogy igény lenne olyan formációra, ami a saját nevem alatt működik, tehát hogy Frenki Látó, Rób vagy akármicsoda, és akkor tulajdonképpen ez egy viszonylag új formáció, tehát 3 éve alakultunk, fiatal generációból választottam zenésztársakat magamnak. Moly Szabolcs dobol, Szabó Kristóf Harkály basszusgitározik, és Menyei Ádám, aki egyébként a klasszikus zenéből jön, és beleolvadt a kortárs jazz zenébe. Ők a zenésztársaim, és velük pedig teljesen eltérő módon a régi formációtól, kicsikét fusionösebb, jazz-rockosabb, elektromos hangszíneket használva nyilvánulunk meg. Én próbálok inkább efelé menni, nekem ez valahogy inkább most így 55 évesen ez az irány.
0: Milyen számokat játszotok most a te szerzeményeidet elsősorban, vagy más lesz?
1: Alapvetően szerettem volna saját szerzeményekből összetenni egy külön repertoárt, ahol csak a saját nótáim vannak. Van egy olyan repertoárunk, ahol játszunk akár Weather Report, vagy Miles Davis-től a Electric Bebop korszakából néhány dalt, mint például Tutu. És tulajdonképpen most ez a koncert azért különleges, az ugye el kell, hogy mondjuk, hogy 100 éves évfordulója van a Davisnek, és én az idén töltöttem be az 55-öt, ezért aztán a két születésnapot egy picit összevonom repertoárilag, ami azt jelenti, hogy néhány olyan dalt, amit Davis-től én nagyon szeretek, és valójában szerintem még hegedűn nem is nagyon játszotta el senki, vagy csak nagyon ritkán. Szeretnénk egy kicsit, hogy úgy fogalmazzak, azon az estén Miles Davis napszemvegén keresztül kikukucskálni, és egy picit úgy megünnepelnem az 55. születésnapomat, hogy a kedvenc dalaimat is eljátsszuk. Azon kívül saját szerzemények is lesznek természetesen.
0: Ebből a repertoárból tudunk-e valamit mutatni hallgatóinknak, hogy kedvet csináljunk nekik, hogy elmenjenek erre a koncertre?
1: Igen, van egy tulajdonképpen demo felvételünk, ahol a Tutu című számot játszuk, és szerintem az ritkaság, mert valószínűleg, hogy hegedűn még nem játszottál senki sem a Tutut, úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek sok szeretettel.

Egyéb jazz programok. Csütörtökön Olá Dezső triója ad koncertet a BMC Opus Jazz Clubban, Olá Dezső a zongorista, Olá Péter a nagybőgős, Lakatos Pecek András dobol. Pénteken 19 órától Veszprémben a Rutner házban a Schneidberger Zenei Tehetségközpont oktatói és fiatal zenészei lépnek közösen a színpadra, és Schneidberger Tóni dobos, Farkas Zsolt zongorista és Jónás Géza nagybőgős, Kolár Liza énekes és Bogdán Zoltán dobos közreműködésével ad koncertet a Jókai utca 8 szám alatt található klubban. És ingyenes jazz koncert lesz pénteken, Budapesten 20 órától a 8. kerületben a Rákóczi téren, Józsefvárosi Jazz Festival Warm-up Session, Olá Krisztián Quartet. Szaxofonokon játszik Olá Kálmán Junior, Olá Krisztián a zongorista, Gyányi Marcell a bőgő, Serei Dániel dobol. A Holland Jazz Streeten pedig szintén pénteken 18 órától Macalik Rebeka és Incédi Hunor duója játszik a Sétáló utcában. Még mindig pénteki koncert Lantos Zoltán hegedül, Juhász Gábor gitározik, Nyusztai Iván ütőhangszereken játszik az Opus Jazz Clubban 20 órától, a formáció neve Samsara. És szombaton a Test Jazz Group lép fel 8:30-tól a Budapest Jazz Clubban. Regály György zongorán és Fender Rócon játszik, Szoszó Lakatos Sándor szaxofonon, Lakatos Pecek Krisztián a bőgős és Balázs Elemér dobol a formációban. A Gáspár Károly trió a Budapest Music Center Opus Jazz Klubjában lép fel, idén 50. születésnapját ünnepli Gáspár Károly ezen a koncerten a legutóbbi Peace Time című albumáról válogat, de közismert jazzörökzöldek is hallhatók a koncerten. Vasárnap pedig a Magyar Zeneházának szabadtéri színpadára érkezik a Peru Jazz, a kortárs perui zene egyik meghatározó együttese.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Várajai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok a 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a második részletet novemberben utalják, utalvány formájában a jogosultak. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média Szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média Szolgáltató vezetéséért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. 13 ember meghalt, 86-an megsérültek. Részben megsemmisült egy 5, valamint egy 9 szintes épület, egy 16 emeletes épület felső emeletei leomlottak, megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, míg a hőguta a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Holnap kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál, augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbagláron színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén többek között Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. A keleti ország részben ma lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok várható. Kedves hallgatóink,

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Avishai Cohent már csak azután ismertem meg, illetve hát a zenéjét, miután tartott nekünk egy workshopot még elsős koromban, és egészen lenyűgözött a ritmikai változatosság, azok a páratlan ritmusok, amikkel ők dolgoznak, és azok, az a közel-keleti dallamvilág, a zsidó dallamok, az andalusz dallamok, amiket ő az albumain feldolgozott, és mindezeknek a hihetetlen változatossága is, és egészen egyedi hangzása az nagyon magával ragadott, és mindig, úgyhogy mindig ott vagyok a budapesti koncertjein.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Várajai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha kifejezetten jazzt énekelek, és erre a mai napig nagyon sokszor van példa, még a saját zenekarommal is, de most beszéljünk akkor kifejezetten jazz standardekről. Nagyon szeretem a mai napig a standardeket, és borzasztó jó érzés az, hogy bármilyen helyzetbe kerülök, saját zenekarral adom elő őket, vagy pedig vendégként lépek fel más zenekarokban, akkor minden egyes alkalommal más tud lenni az a standard. Témaéneklés, az eredeti témának a bemutatása azt gondolom nagyon fontos, énekesként mindenképp, de más hangszeresnél is szerintem egy fontos dolog, még akkor is, hogyha már akkor esetleg megjelennek ritmizációban improvizációk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Kijevben 20-ra emelkedett az éjszakai orosz légicsapás halálos áldozatainak száma. Csaknem 100-an megsérültek. A kiterjedt drón és rakétatámadásban több sok emeletes épület megrongálódott, köztük lakóház, szálloda és a biokémiai intézet. Volodymyr Zelenszkij államfő ismét azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának légvédelmi eszközökre van szüksége a szövetségesektől, hogy elhárítsák a hasonló támadásokat. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 14. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független médiumként működjön. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelőket is segíti. Várhatóan mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indította a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg. Csak nem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket külön kiadásában. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Várajai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Még erősebb a történet, mivel ott abban a helyben, ahol te éppen beülsz egy koncertre, akkor születik. Az improvizáció miatt. Tehát ez ismételhetetlen. Még egy kortárs zenedarab, akár egy kamaramű, vagy akár szólómű, vagy egy nagyszimfonikus, mindig arra törekszik, hogy az előadás mindig ugyanolyan legyen. Tehát a kotta hűen ugyanolyan legyen. Itt meg pont fordítva van, hogy mindig az új energiákat, az új rezgéseket keressük.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csak nem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek családja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. Arról is beszélt, hogy a jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel, bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte. Azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülővezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Híreink végén az időjárásról. Keleten ma még lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél, helyenként viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 15-21, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Várajai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Majd ezt követően a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoárt dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Várajai Petra Trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertje hallható. Közreműködik Berta Zalán és Szikora Balázs.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Várajai Petra trió, valamint a Mózes Tamara Nagy János duó koncertjét hallották. Közreműködött Berta Zalán és Szikora Balázs. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, valamint a Márványteremben készültek 2018. március 24-én és 2015. november 13-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható. Közreműködik Olá Cumo Árpád, Papes Péter, Borlai Gergő és ifjabb Födő Sándor.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
2: a Cumo Electronic Dreams koncertjét hallották. Közreműködött Olá Cumo Árpád, Papes Péter, Borlai Gergő és ifjabb Födő Sándor. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült, 2006. január 6-án.
3: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Szakcsi Rádió, a magyar lett rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.